0: ingyenes kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmé. Hazai turmé. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek.

0: Úgy öltél meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Ambitionen får skjutes i maram i trege.
1: Hazai turmix naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be a múlt hét után, mai műsorunkban is Borzai Lajos egyesület vezető segítségével. Múlt héten a tűzoltósági munkát vettük górcső alá, ma az egyesület további úgynevezett lábai lesznek a fókuszban, szó lesz a civil szervezethez tartozó polgárőr és hagyományőrző tagozat munkájáról. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be a múlt hét után, mai műsorunkban is Borzai Lajos egyesület vezető segítségével. Múlt héten a tűzoltósági munkát vettük górcső alá, ma az egyesület további úgynevezett lábai lesznek a fókuszban, szó lesz a civil szervezethez tartozó polgárőr és hagyományőrző tagozat munkájáról.
1: Nem lehet egyszerű ez az állandó készültségben levés, és plusz tetézve az újabb és újabb feladatokkal, amit a civilizációs életünk hatványoz itt nekünk, vagy nektek például, amit el kell látnotok, és mennyire elég ehhez az állomány, vagy mennyire várjátok új csapattagok csatlakozását?
2: Hát azt nagyon várnánk, egy kicsit előregedett nálunk a kórstruktúra, de nem csak a személy, most épp egy gyűjtésbe fogunk, mert előregedtek az autók, és az idősebb autónk az 36 éves, a fiatalabb az 33, és most Ausztriában sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó alapot, 19 ezer kilométert futott az üzemórája, a szivattyúba 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan a birtokunkba kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatni, és milyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korukba cserélik az autókat. A másik, hogy tényleg nagy szükség lenne a fiatalításra. Ez a Covid előtt még jól működött, és a Covid óta egy kicsit megállt, hogy vannak, akik elköltöztek, mentek nyugdíjba tőlünk, sajnos többen meg is haltak az eredeti induló csapatunkból, és van, aki külföldön vagy vidéken dolgoznak, tehát nehéz az elérhetőség, és ezért próbálunk toborzásnál egy nagyon-nagyon mély pontról indulni, hogy elkezdtünk tavaly gyerektáborokat szervezni, vagy hát pontosan egyet, és idén is szervezünk gyerektábort, és talán idén sikerülne már beindítani a szakkört is, és hát természetesen nem csak tűzoltók, hiszen ugye három lábon áll a tűzoltó egyesület, polgárőrök is ugyanaz a helyzet, hogy ott is szeretnénk egy kicsit fiatalítani, illetve tagokat toborozni a közénk.
3: Az ott

0: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be műsorunkban Bozzai Lajos egyesületvezető segítségével. A civil szervezet sokrétű tevékenységéről beszélgettünk, de jut idő múlt idézésre is.
1: Egyébként hogy történik az, hogy valaki tűzoltásképes vagy hogy őnek is szabad legyen veletek vonulni, milyen szakmai úton és milyen hosszú időszakon kell valakinek ezen átmenni, hogy ő is vonulós lehessen?
2: Tehát ugye van alapban Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, aminek ugye van három lába, van ugye a tűzoltás, a polgárőrség és a hagyománygyőrzés. És ha valaki belép ebbe az egyesületbe, akkor eldönt, hogy melyik tevékenységben szeretne részt venni. Ha azt mondja, hogy ő szeretne tüzet oltani, akkor először el kell végezni egy úgynevezett 40 órás alaptanfolyamot. Ezzel jogosulttá válik arra, hogy felüljön az autóra. Nyilván ezt akkor fel kell ruháznunk, ugye több százezer, közel milliós tétet rá kell költeni, mire hát csizmát, légzőkészüléket, stb. Mind megkapja, illetve ezen kívül még vannak ilyen kisebb tanfolyamok, például motorfűrészkezelő, feszítővágó, emelőpárna, szivattyú és a többi, tehát minden kis gépről, amit használunk, külön vizsgát kell tennünk. Értelemszerűen nyilván ez egyfajta önvédelem is, hiszen nem használtunk olyan berendezést, amire nincs vizsgánk, arra külön kell figyelni még egy parancsoknak, hogy olyan ember kezébe legyen, egy motorfűrész, akinek van erre a vizsgálja. És hogyha összeszedi ezeket a papírokat, akkor egy teljes jogon ül az autón, bármilyen beavatkozásban részt tud venni, illetve ezen kívül aztán még vannak ilyen finomságok, hogy az, hogy valaki parancsnok legyen, ahhoz el kell végezni egy tűzoltásvezető egyes, illetve kettes tanfolyam. Aztán van ilyen, hogy önkéntes tűzoltó is létezik, mint tűzoltó parancsnoki tanfolyam. Aztán az a sofőröknek rendszeresen PÁV egyes vizsgára kell menni, tehát ez általában 5 évente kell megújítani a PÁV vizsgájukat. Tehát azért van egyfajta idézőjelben minőségbiztosítás, hogy minőség kerüljön oda, ahol gyakorlatilag ilyen másodperceken belül kell dönteni, hiszen köszönhető, hogy a tűzoltó az oda megy, de ahova mindenki más elfut, és ott nem lehet vakarózni, hogy most éppen mit is kell csinálni, hogyan működik ez a gép. Nyilván erre szolgálnak a gyakorlatok is, hogy az oktatások is, hogy

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be műsorunkban Bozai Lajos Egyesület vezető segítségével.
2: Beszéltél a három lábról, akkor kicsit nézzünk, tekintsünk át a Polgárőr Egyesület tevékenységre számokban is, hiszen az is ugyanúgy önfeláldozást kíván a tagoktól.
3: Hát igen, az mégis egyszerűbb, mert még amit mondom, hogy tudódott, azt mondjuk, hogy egy 6-700 ezer forintból tudunk felruházni, míg egy polgárőrt azért egy 200 ezerből, de természetesen azért a polgárőrnek is van komoly feladata. Igazából most jelenleg 17-13 ember, aki hadrafogható a polgárőrök között. Jellemzően ugye vannak önálló beavatkozásaink, tehát amikor önállóan járőrözünk, ez ilyen tavalyi évben 343 óra volt, illetve a rendőrökkel közösen ez 209 órát adtunk közös szolgálatot. Ez olyan éves tavalyi évben 550 óra volt. Ez nyilván sok minden múlik, mert például, hogyha megkérnek bennünket egy nagy rendezvény biztosítására, akkor akár 100 óra plusz is összejöhet, hiszen van ott 10 polgárőr egy két-három napos rendezvényen, akkor azért egy szépen mennek fel a szurzók, illetve mondjuk egy ilyen rendezvény elmarad meg egy rossz időjárás miatt, akkor természetesen ez is változik. Ez ugye jellemzően jobban lehet látni azok a nagyobb rendezvények Vasváron, ahol meg kell jelenni, vagy forgalomirányítás, ez inkább a körmenetekhez kapcsolódó nagyobb rendezvényeknél, ahol le kell zárni, tehát egy koszorúzás, városi ünnepség kapcsán egy forgalmi irányítás útlezárásokat jelent, illetve többször már előfordult olyan is, hogyha van egy baleset, ahol mondjuk kicsit gyengébb a rendőri jelenlét, mert éppen már dolgok van, akkor ott is tudunk polgárőröket kérni, hogy segítsen a forgalmi irányításba. A másik, ami többször feltűnünk a futballpálya környékén, többször sikeresen pályáztunk az MLS-hez, vasvári mérkőzéseken egy járőrbál teljesít szolgáltat. Nyilván nekik nem az a dolga, hogy rendező szerepet lássanak el, hanem a rendező táján felül akad valamilyen probléma, akkor kell nekik beavatkozni, hála jó Istennek, eddig még nem fordult ilyen elő, illetve ilyen kisebb rendbontások voltak, hogy valami részleg ember ott hőbölgött, és akkor rendezők nem bírtak vele, akkor a polgárőrök ezt sikeresen megakadályozták az ilyen, hogy egy kis terült olyan helyzet. Elsőleg forgalmi irányítába kellett segíteni, mert mondjuk sok autó érkezett a futballpályára, és ugye itt azt tudjuk, hogy annak a megközelítése, a be- és az eltávozás az elég nehézkes. Illetve voltak ilyenek, hogy drogprevenciós, vagy pedig ilyen kültéri szemétgyűjtés, nem is szemétgyűjtés, vagy hulladék, hanem inkább a település határán kívül lévő vegetációba tett eltömmezően kidobott hulladéknak a felderítése és jelentése volt a feladat, ezekre is mind sikeresen pályáztunk. Tehát összességében a polgárőrökkel az körülbelül ilyen volt. Igazából nagyon nagy munka az a Covid alatt volt, ugye az gyakorlatilag 10 óra járőrözés jelentett délelőtt és délután is.

0: Bózai Lajossal, a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vezetőjével beszélgetek, akivel a civil szervezet múlt évét összegző közgyűlés után ültünk le interjúra.
1: És akkor nézzük a harmadik lábat, az egyesületi lábat. Erről mit tudunk elmondani a tavalyi év tekintetében, meg egy kicsit már áttekintve az ideire is?
2: Hát igazából itt valamilyen szinten a hagyományőrzés. Nem találtuk el a spanyol ezt egyébként, csak visszalagoztunk a történelemkönyvbe, és megnéztük, hogy mit csináltak régen az egyesületben, és próbáltunk ezeket feleleveníteni, ezek ilyenek voltak a locsolás, a tűzoltóbál, ezek nem már, vagy a májsvállítás és kitáncolás, nem már így nagyjából évtizedes, vagy hát igen, majd több évtizedes hagyománya van. Nyilván a szocializmusban azért elég sok minden elveszett, és több mindent újra kellett indítanunk, volt, ami szinte folyamatosan megmaradt. Illetve egy érdekesség, hogy 1883-ban a Daládából alakult Vasvári Tűzoltó Egyesület, még hogy ugye Barabás István, aki a Daládát vezette a mostani óvodába, akkor iskola épületben tartottak próbát, és mármint a Kossuth-Lajos utcai óvodába, és látták, hogy egy, akkor úgymond el egy alsó utcai ház kigyulladt, ez az alsó utcai ház az a mai Vasvári Pál utca területén volt, és levezényelte az összes dalárt, énekkarost, és eloltották a tüzet az ő vezetésével. Egyébként Barabás István már korábban főiskolai évei, meg gimnázium évvel előtt már összeszedett némi tűzoltó tapasztalatot, és annyira sikerült a tűzoltás, hogy nem éget le az egész utca, mert hogy akkoriban az volt a divat, hogy egy gyúkos ház kigyulladt, akkor a mellett elég egy-kettő, vagy akár egy egész utca is leégett. Tehát annyira olyan életrázó esemény volt ez, hogy azonnal Dalárda tagjai beléptek a tűzoltó egyesületbe, és Dalárda vagyonából alakították ezt. És egy kicsit mi visszanyúltunk, hogy itt volt Vasvárnak Kalinkó néptől, aki kicsit olyan gazdátlan volt, ők nem akartak egyesületbe válni, nem akartak ez az adminisztrációval foglalkozni, és keresték, hogy milyen módon tudnának pályázati forrásokhoz hozzájutni. Ez úgy tűnt, hogy lesz egy gesztó szervezet, akinek a nevébe pályázhatnak, és mivel a tagságban volt némi átfedés, tehát az egyesületi, tűzoltó egyesület be is tagír volt, meg a néptalkörbe, és azért úgy gondoltuk, hogy felkaroljuk őket, egyeztettünk a polgármesteri hivatallal pályázatok kapcsán, és gyakorlatilag egy ilyen harmadik láb, ilyen hagyományozó lábként a Kalinkó néptalkő és a Buzza virágú, most már Citer együttes is ezt a hagyományőrzést így folytatja nálunk, és hát ők több versenyen megmérettették magukat tavaly, meg az idén is. Buzza virágú például a Vasvaros középdöntőbe bekerült, tehát úgy jutott a regionális selejtezőkön, vagy hát megye regionális selejtezőn kiemelt aranyát kapott, tavaly évvégén is kiemelt aranyát kapott Szerdőmölkény népdal versenyen, tehát ő nagyon szép eredményeket érnek el, színesítik is itt a programokat. Tavaly készült a Kalinkó és a Buzza virágúnak egy ilyen becsámi műsor, amiben például egy kuriózum volt, hogy az közel 100 évvel ezelőtt Egyergyörgyön gyűjtött népdal és ezlemes dal felkerült a repertoárjukba. És egy viszonylag új elem, ami Pálinka verseny, ez a tűzoltó tüzelvizek találkozója immár tavaly került 5. alkalommal megrendezésre, ez a májusban kitáncolással kapcsoltuk össze. 70 minta érkezett tavaly, szegény zsűrűnek 70 féle pálinkát kellett végigkóstolni, nem volt egy könnyű feladat nekik, de ez teljesen nemzetközi verseny volt, hiszen német állampolgár, aki már ugye Magyarországon él, adott mintát, illetve Szlovéniából évekkel visszajárnak versenyzők, ide lehetéből is kaptunk mintát. Ugye ez a tűzoltó tüzelőzők találkozói elfelejtében a tűzoltókat várunk erre a versenyre, viszont nem csak tűzoltók vennek részt egyetemszerűen, melyek beengedünk bárki. És például ez egy ilyen komoly kulturális műsor is volt az eredmény kérdetése, hiszen belléptek az oszkói népdalosok, vagy nem tudom, nem pont a népdal, hanem mindenféle más is énekeltek, a vasvári fogósok, az előbb említett Kalinkó is, és a Buzza virágok is fellépett, és hát elég komoly társaság gyűlt össze. Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy éjfélig mulatoztunk, tehát nem annyira mulatoztunk, inkább kóstolgatták egymás pálinkáját a versenyzők, hogy nem csak a zsűrire bízták a bírálatot, hanem ők maguk is próbáltak összehasonlítást. És annyit kell még elmondani, hogy az elején több minta volt, amelyik nem is kapott minősítést tavaly tavasszal, már csak egyetlen egy minta volt, ami nem tud minősülni, és a 70 mintából 32 lett arany például. Tehát, hogy a minőség is egyre inkább javult ebből a szinten, ugyanezt megmondja a tűzoltó, de vagyományőrzésnek és szabadidősnek tevékenységnek.

0: Bózai Lajossal, Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vezetőjével beszélgetek, akivel a civil szervezet múlt évét összegző közgyűlés után ültünk le interjúra.
1: Nagyon gazdag tevékenységekről hallottunk, nagyon sokszínű a tevékenység, ami erre a civil szervezetre hárul. Idén a közeljövőnek a dolgairól még beszéljünk. Arról is szóljunk, hogy hallottunk egy gyűjtésről, annak van-e határideje, ami a gépkocsi megvásárlást érinti, hogyha esetleg valaki hallja és segítene, meddig van neki módja erre, meg a közeljövőben mondjuk nyár kezdetéig, vagy kora nyárig mi minden vár még a tűzoltókra az egyesületi szinten, polgárőr szinten, vagy tűzoltó szinten, bár ez utóbbi nem előre modellezhető szerencsére.
2: Hát az autó vásárlás az igazából ez most realizálódik, tehát annyit tudunk, hogy Ausztria sikerült beszerezni az új autót, és amikor rendszerbe állítják, akkor tudjuk mi ezt behozni ide Magyarországra, és utána van egy honosítási eljárás, amikor ugye engedélyezhetni kell ezt a típusú autót a rendszerbe. Hát ez az úgy gondoljuk, hogy talán nyár közepére, nyár végére lefut a dolog. Az adománykérő leveleket ezt a héten, jövő héten fogjuk bejutatni az érintetteknek, hiszen most realizálódik, hogy igen, most már szinte egész biztos, hogy meg tudjuk vásárolni ezt az autót. És akkor ennek a végén majd valamikor egy ilyen autóavatás, nyilván egy kicsit bizonytalan dolog, de talán óra össze, késő nyáron el tudjuk végezni, és majd ehhez próbáljuk kapcsolódni ezt az idén említett pálinka versenyt, amit most szeretünk volna már a tavasszal lebonyolítani, de azért voltak bizonyos bizonytalanságok a dologban, és illetve a másik, hogy az az időpontok, amit kijelöltünk, az előbb említett szlovén pályázatnak a nagy gyakorlata az most az elmúlt hét végén lett volna, de valami adminisztrációs hiba csúszott a rendszerbe, és ezt át kellett tennünk minusz vége felé, és így több időpont ütközött volna a bírálattal és az érintettek, hiszen itt az egyik délnök például a Magyar Vasvári Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, akinek majd feladata van ennek a gyakorlatnak, és akkor nagyjából a nagyságrendére gondolunk, ilyen két ország tűzoltói 200 fővel vesznek részt egy ilyen árvizes gyakorlatok Mariborba, vagy Maribor környékén. Ez egy kétnapos gyakorlat, tehát ez egy komoly terhelés fölvasi tűzolt egyesületekre, illetve a szlovén tűzolt egyesületekre is, és hát igazából annyit nem akarok ilyen nagy titkot elárulni, de a magyar humor mentőcsoportnak is közel van a tervezéshez, tehát hogy az ő nemzetközi tapasztalatuk, akár árvíz, akár földrengésbe, hiszen tudjuk, hogy itt most már is például két humoros tartott előadást annak idején az isztambuli, pontosan törökországi földrengés utáni tapasztalatokról, illetve az ottani tapasztalatokról, tehát ők is benn vannak a gyakorlat előkészítésében, tehát nem lesz egy könnyű gyakorlat, az egész biztos. Tehát ez az egyik oda, ami tűzoltó segít szakmailag,

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bózai Lajossal, Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vezetőjével beszélgetek, akivel a civil szervezet múlt évét összegző közgyűlés után ültünk le interjúra.
2: Természetesen mennek, folyamatosan mennek a gyakorlataink, hiszen voltunk már idén a Jánosi kormányhivatalba gyakorlaton, a Oszkói Idősek otthonába, illetve most megyünk egy mezőgazdasági változó Oszkóba, ahol nem csak helyszínetében gyakorló gyakorlat, hanem ellenőrző gyakorlat is lesz, és ezt a körben hivatásos tűzoltókkal közösen fogjuk végrehajtani ezeket a gyakorlatokat, de még május vége, június elején a egy pásztor körnél szintén lesz gyakorlat, és hát ugye nyilván egy olyan telik az idő, ezek a gyakorlatok ugye egy évre előre vannak a gyakorlattervünk elkészítve minimum 20 gyakorlattal, de már így is túl vagyunk kettővel a tervezett négy szemmel, közben jött még be olyan, amit el kellett, vagy érdemes volt elvégezni. A nyilván polgárőröknél egy kicsit egyszerűsödött a helyzet, hiszen természetesen jár meccsekre, kint vagyunk a különböző eseményeken, egyházi és városi eseményeken. Úgy egyszerűsödött a dolog, hogy most egyelőre a megye háromba játszik a vasvári csapat, és nem olyan szigorú elvárás, hogy ott legyünk minden mérkőzésen. Persze igyekszünk, de néha vannak ütközések, amikor nem sikerül oda menni, és a hagyományőrzésnél meg ugye említettem, hogy ezt a pálinka versenyt szeretnék, vagy lesz most egy más kitáncolás, illetve hát a Palinkó és a Palinkó pontosabban, egész pontosan a 30 éves az idén Karinkó névutalkör, és szeretnénk valami méltó ünnepséget rendezni nekik tervezésre adban, valamikor évvége felé állna össze a dolog, illetve úgy tudom, hogy ők is meg akarják méretni magukat a vasvári és népzenei versenyen. Ugye ez felmenő rendszerű, ugye mondtam már, Bozzavirágok bejutottak, úgy néz ki, hogy az idén az elődöntők vannak, és jövőre lesznek középdöntők is a döntő megrendezve, illetve ők, hogy megfelelő szakmai felkészítség legyen, talán nyáron el fognak jutni a vasvári és népzenei táborba. Ehhez úgy tűnik, hogy a pályázati forrásokat már megteremtettük részükre. És a másik, hogy tulajdonképpen ugye 1883-at mondtam, hogy akkor alakult a Tűzoltó Egyesület, viszont az legelső alakulás az 1876, és gyakorlatilag 150 éve van szervezett tűzoltóság Vasváron, és az autó átadás, avatás egyfajta apropót is teremtene, hogy egy kicsit visszanézünk a múltba, és egy kis történelmi ünnepséget is, egy jubileumi ünnepséget is rendezünk, bár ugyan nem az 1876-os évtől számoljuk az időt, de azt gondoljuk, hogy mégiscsak meg kell emlékezni erről az időpontról, hogy itt már 150 éve szervezetten van tűzoltó Vasváron.
1: Köszönöm szépen Bozzai Lajos egyesületvezetőnek ezt a kimerítő és szinte teljes körű tájékoztatást. Hát sok erőt, sok sikert, sok eredményt, jó eredményt az idei esztendőhöz is, hasonlóan a múlt évihez.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánok!

0: Másik interjú alanyom a Körmendi Zumbarátok Egyesület vezetője Kovács Fanni, aki egy holnapi szerdai Arába Ökocentrumban 18 órától kezdődő programjukra invitálja önöket, amelyet a kihívás napja alkalmából hirdetnek meg, de egy júniusi rendezvényükről szóló hangos meghívót is hallhatnak. Kovács Fannival, a Zumbarátok Egyesület vezetőjével beszéltünk meg egy interjút. Két apropóból is, az egyik itt van karnyújtásnyira, kihívás napja. Mi köze lesz a kihívás napjához a körmendi zumbásoknak?
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a megkeresést. Igazság szerint ez a kihívás napja már nagyon régóta, több éve megrendezésre kerül így országszerte, és ha jól tudom, Körmend városa is fog szervezni egy gyerekeknek ajánlott főtéri rendezvény, és mi viszont inkább délutáni programra gondoltunk, és ez nálunk 18 és 19 óra között fog megtörténni az Ökocentrumban. Igazából a kihívás napja lényege, hogy a mozgásra hívja fel a figyelmet, és hogy minél több ember ebbe bekapcsolódjon, és természetesen ez a program ingyenes, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Igen, ez a kihívás napja tényleg egy kicsit ilyen közösségi összetartás is, mert úgy tudom, hogy én ott a kezdeteknél kerültem valamennyire képbe, hogy ezt számolják, hogy hányan vettek részt a mozgás programba, és akkor egy-egy városnak ez dicsőség?
1: Így van, ebben azt hiszem, hogy van egy fajta verseny is, de hát megmondom őszintén, én nem gondolnám a mi programunkat mérvadónak, ugye, hogy ki az, aki a legtöbb embert meg tudja mozgatni. Nyilván itt nagyon sok egyesület is szervez programokat, több város, illetve Budapest is, úgyhogy ezt így kell érteni, hogy tényleg így országszinten vannak ezen a napon.
0: Hát igen, ti pedig tényleg nem a versengés motivál benneteket, hanem hogy ennek a zumbának az örömét ez alkalommal is át tudjátok adni az embereknek.
1: Így van, és mindig örülünk az ilyen kezdeményezéseknek, amihez valamilyen szinten mi is tudunk kapcsolódni, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ezt az országszintű rendezvényt is akkor felhasználjuk erre, és próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni a mozgást és a zumbát is.
0: Mire számítsanak azok, akik elmennek az Ökocentrumba egyet mozogni a ti programotokra, milyen ruhába menjenek, milyen nehézségű gyakorlatokra számítsanak?
1: Szerintem egyébként kortól, nemtől és edzettségi szintől függetlenül jöhet bárki. Nem lesznek nagyon komplex koreográfiák, és ajánlott a kényelmes öltözet, amiben mindenki jól érzi magát, illetve mindenképp egy kis vizet vagy valami frissítőt azért hozzanak magával a résztvevők. Hát friss levegőn leszünk, mint a szabadban, ami talán egy plusz löketet tud adni ennek az eseménynek, és nem egy zárt térben, ahogy szoktunk lenni.
2: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
0: A Körmendi Zumbarátok Egyesület vezetője Kovács Fanni a mikrofonnál, aki egy holnapi a Rába Ökocentrumban 18 órától kezdődő programjukra invitálja önöket, de egy júniusi rendezvényükről szóló hangos meghívót is hallhatnak. Ez tulajdonképpen, ha egy laikus kérdezi, kicsit a részemről is van ez a kérdés, mint laikus kérdező, hogy ez tánc, de tulajdonképpen azért a táncon túl ennek módszertannal alátámasztott mozdulatai vannak, ugye, ami egészséget és sportot is támogat.
1: Igen, hát igazából a zumba az a latin táncokat foglalja magába elsősorban, és onnan vesz át lépésformákat, de azért néha már így az aerobik jelleg is megjelenik, és hát igazából ezt minden zumba oktató egy kicsit magáévá formálja, tehát azért a koreográfiákban az adott oktatóknak a stílusa is megmutatkozik, hogy ők mit szeretnek, és mi az, amiben jól érzik magukat.
0: Apropó oktató, ezen a kihívásnapi programon ki lesz az oktató, a foglalkozásvezető?
1: Erdélyi Móri Cenikő, aki nálunk is ugye a Zumbarátok Egyesület oktatója, úgyhogy ő is szeretettel vár mindenkit, és ezúton is üzenem az ő nevében is.
0: És mi előtt megbeszéltük, hogy megegyeztünk az interjúban, egy másik programot is a figyelmembe ajánlottál. Jó időben szóljunk erről is. Mi ez a másik program? Júniusban lesz lesz, úgy tudom.
1: Igen, ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamú. Ez a művelődési házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el Szombathelyről, azon az órán ők lesznek a zumba oktatók, és hát ők nagyon hatalmas energiával rendelkeznek, amit országszinten és még külföldön is felhasználnak, és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel oda is.
0: Ez valamilyen országos akcióhoz kapcsolódik, vagy valamilyen napfordulóhoz, vagy valami ez, vagy egyszerűen kijelöltétek ezt a napot?
1: Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik.
0: Akkor ennek még egyszer a napját, óráját, helyszínét ismételjük el?
1: Akkor a kihívás napja az május 27-én, szerdán, 18 és 19 óra között az Ökocentrumban lesz. A június 19-i programunk pedig szintén 18 és 19 óra között a Művelődési Házban Körmenden, és itt még annyit szeretnék elmondani, hogy itt szeretnénk, ha mindenki regisztrálna az eseményre, amit a Facebookon keresztül lehet megtenni. Az oldalunkon megtalálható az esemény, és maga a regisztrációs form is. Ezt igazából a korlátozott hely miatt szeretnénk, hogy biztos mindenki kényelmesen elférje.
0: És itt a tavaszban, tavasz végén, nyár elején lesz-e még olyan program, ami városi program, és titeket is lehet látni, vagy most egy kicsit szusszantok meg, hát épp elég ez a kettő?
1: Hát megyünk majd mi még Balatonra is, egy zumbás programra, és még ezek voltak így fókuszban, úgyhogy elképzelhető, hogy lesznek még programok, de egyelőre ezeket szeretném úgy megemlíteni.
0: Köszönöm szépen Kovács Fanninak, a Körmendi Zumbarátok Egyesület vezetőjének.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza pártól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Dörland és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez egy gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szent beszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A szentmisén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszázott tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodáskorú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszer mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
0: Sporthírek.
1: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután észak felől egy hidegfront érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

맞은 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Mi magyarok.
1: Biztonság a világűrben. Pille mérőműszer. A pille egy doziméter, azaz sugárzásmérő, amit a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tervezett és készített. Különböző változatai már többször jártak a kozmoszban. Nevéből is sejthető kismérete, súlya és elenyésző energiaigénye miatt különösen alkalmas a világűrbeli használatra. A pillét Farkas Bertalan vitte magával először az űrbe 1980-ban. Továbbfejlesztett változataival sikeresen mértek a Szaljut héten, a Miren és az amerikai űrrepülőgépeken is. A nemzetközi űrállomás amerikai és orosz részlegének szolgálati berendezése, amellyel rendszeresen ellenőrzik az űrhajósokat érő káros sugárzást. A berendezéssel Charles Simonyi magyar űrturista is végzett kísérleteket 2007 áprilisában. A legújabb pille kiolvasót 2018-ban Szergej Prokopjev orosz űrhajós kapcsolta be. A 40 esztendeje kezdődött kaland még néhány évig biztosan folytatódik, hiszen az oroszok közölték a pillerendszert a nemzetközi űrállomás üzemidejének végéig, vagyis legalább 2024-ig használni kívánják.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.
1: What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi településen. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zalaszentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünkösd hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó Imre Technikum Markár csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megméretetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezettudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Saxa a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mann Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergy rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
0: Sporthírek.
1: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Arab, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez egy gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szent beszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A szentmisén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszázott tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodás korú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszer mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást, és hazatérőben volt, amikor a repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
0: Sporthírek.
1: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután észak felől egy hidegfront érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztor pincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

mondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk. Görmend
3: és a világ hírei a 99.8-on.
4: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi településen. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.

0: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zala-Szentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyors járatú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünköst hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó Imre Technikum Markár csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megmérettetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezettudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs, a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mann Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma délután észak felől egy hidegfront érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: reggel. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak!
5: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai,

0: majd koszorúzást tartanak a hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök Napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervezett gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölt a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szentbeszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak a Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is, a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szentmisén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszerzett tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodás korú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszer mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanak, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma délután észak felől egy hidegfront érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.
1: What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnik.

0: trükkös csalók jelentek meg több vasi településen. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zalaszentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyors járatú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünköst hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó Imre Technikum Markár csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megméretetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezettudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs, a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mon Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma délután észak felől egy hidegfront érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
5: Reklámot hallottak!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
7: Megmutatom.
6: Nekem nincs más, más,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez egy gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző intézményeket.

0: interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szent beszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szent Misén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszerzett tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodás korú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszer mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanak, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma délután észak felől egy hideg front érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi településen. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a körmendi rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zala-Szent Iván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünkösd hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a körmendi Rázsó Imre Technikum Markárt csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megméretetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így

0: Mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezet tudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín két komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. Két komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mann Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott, és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma délután észak felől egy hidegfront érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi, északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8
3: Körmend FM.
2: Körmend FM.
3: Ebben az órában is.

Szép napot mindenkinek, elindult a délután, itt a 99.8 hullámhosszán, Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, hozom ma is a jó kis érdekességeket, programajánlózunk is, na meg persze szólnak a jobbnál jobb zenék, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Kelly's és Silo után Kensington legfrissebbje indul, ez nem más, mint a Call You Home. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, na is persze, jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: A kora délutánban az autósoknak a térségben több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani, hiszen ebben a melegben is dolgoznak a magyar közút szakemberei. Forgalomkorlátozás van a 8-as számú főúton, itt a Rába-Füzes felé autózóknak kell munkagépeket kerülgetni, ugyanis útkarbantartási munkálatokat végeznek a szakemberek. Forgalomkorlátozás van érvényben Vasvár térségében, ugyancsak a 8-as számú főúton. Itt is útkarbantartási munkálatok zajlanak, de ugyancsak Vasvár térségében és ugyancsak a 8-as számú főúton építési munkálatok is nehezítik a Rába-Füzes felé autózóknak kell körültekintőbben autózni. Szombathely elkerülő szakaszán pedig a 86-os számú főút és a Rumi úti csomópontnál egy rövid szakaszon lezárták a fél útpályát. Építési munkálatok lassítják a haladást, jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben, úgyhogy ha valaki erre indulna, annak javaslom, hogy keressen alternatív útvonalat. Várhatóan a munkálatok november közepéig tartanak, úgyhogy addig ez a csomópont biztosan lassabb a haladás, megnövekedett menetidővel kell számolni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam és látom most, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudja rajtunk keresztül is tájékozódni, emellett pedig vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította. I know the earth will lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time, I'm yours.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Lenzo és a Fatboy Slim, valamint a Prison News szólt a 99.8-on. A kora délutánban még élvezhetjük bizony a kora nyári időjárást. Jelenleg is 33 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Azonban a délután, késő délután folyamán megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok formájában, és ezek környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet az idő, úgyhogy érdemes már erre most, már most felkészülni. Ennek eredményeként holnap és holnap után előrejelzések szerint egy kicsit felfrissül a levegő, és az időjárás is 22-27 fok közti maximumokat mérhetünk majd, viszont holnapra már nem ígérnek nekünk csapadékot. Addig is érdemes magunkra, illetve a bőrünkre is vigyázni, hiszen nagyon magas az UV-sugárzás, délután 4 óráig nagyon erős, emellett pedig továbbra is fontos a folyadékpótlás is, főleg ebben a meleg időben. Vigyázzanak nagyon magukra ebben a változékony, de meleg időben is. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, ez a jó kis dal pedig szól a folytatásban, itt a 99.8-on.

Misunderstand és a Lemonade szólt a 99.8-on a Körmend FM-en, Lakosi Gabinak pedig adom át lassan a helyem itt a stúdióban, hiszen érkezik az egyórás hírekkel, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt, úgyhogy nem érdemes nagyon messzire távolodni a készülékektől. All Saints, Pew Shoes, ez a jó kis dal pedig még forog itt a Város Rádiójában, ráthangolva.

0: vár rád.
1: Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez a gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn 3 fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség 4 lábú munkatársal lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szent beszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szentmisén több 100 000 zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszázott tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 2. Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodás korú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszeres mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve.

0: Közölte az ingatlan.com kedden az MT-ben. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások mediánbérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46-60 négyzetméteres lakások mediánbérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.82 perccel vagyunk, 4:43 előtt, én továbbra is Tóczeli vagyok, tartsanak velem. Duke Damon, Jax Jones és Cat Burns indították ezt az órát, a folytatásban pedig Major Stick és Boney M. közös érkezik, szól a Rasputin. Jó rádiózást a folytatásban is velünk.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlóval megyünk tovább a folytatásban, hiszen ez előttünk álló hétvégén, május 29-én délután 4 órakor a Kastély Szállatárén a galériájában népi kézműves kiállítás nyílik, mert a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, a Vas megye Népművészetéért Egyesület és a Biri Balog Ádám Táncegyüttes várja az érdeklődőket. Köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmendváros polgármestere, a tárlatot pedig Móricz Péter, intézményegység vezető történész múzeológus fogja megnyitni. A kiállításon közreműködik a Béri Balog Ádám Tánc Együttes. Ezen a különleges népi kézműves kiállításon fazekasok, nemezelők, szövők, csipkekészítők, hímzők, késesek és fafaragók remek munkáit, alkotásait láthatják. Tehát érdemes mindenképpen ellátogatni május 29-én a Batthyány Kastély Szállatárén a galériájában, hiszen itt nyílik a népi kézműves kiállítás délután 4 órakor. Én kellemes kikapcsolódást kívánok minden érdeklődőnek!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

ez Glenn és az I'll Be There szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Megyünk tovább, ugyanis ma délután 5 órakor ismét vegán főzőkör a Lenkei utca 13-as szám alatt az Alpokaljai Életmód Központban, ahol ezúttal a fasírtokkal és a panírozással ismerkedhetnek meg az érdeklődők délután 5 órától. Tehát, akik érdeklődnek az egészséges életmód, valamint a vegán életmód iránt, vagy tényleg szeretnének változtatni az életmódjukon, azoknak ajánlom mindenki figyelmébe a mai főzőkört. Kellemes kikapcsolódást és jó informálódást kívánok hozzá. A zenék sorában pedig Tommy Roberto és Roger Sanchez közösségével megyünk tovább. Make Mine, ez a jó kis dal szól. Jó rádiózást!

Show, Doja Cat sikere forgott a Körmendie kedvenc rádiójában itt a 99.8-on. Lakosi Gabinak pedig lassan átadom a helyem, hiszen közeledünk a 3 órához, amikor is hozza a legfontosabb híreket, infókat. Én pedig jövök majd vissza, és folytatjuk utána a délutánt. Jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, meg sok-sok jó zenével, hűsítős slágerekkel. A hírek előtt pedig meg My Smith és a Stay Soul ráthangol.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják.

0: Papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8 Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi települése. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a körmendi rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zala-Szentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünkösd hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a körmendi Rázsó Imre Technikum Markárt csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megméretetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezettudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Saxa a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mann Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették

0: hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg. Ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság, az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott, és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, aki most kapcsolódik be. Én Tóth Cili vagyok, és ott leszek itt az éterben. A folytatásban is készültem a jó zenék mellett egy jó kis érdekességgel, de persze folytatjuk a programajánlózást is, hiszen a hétvégén számos izgalmas program lesz a városban, köztük például az Édes Napok programsorozat, a Körmendi Kulturális Központ jó voltából, úgyhogy ezek közt a programok közt is szemezgetünk ebben az órában. A zenék sorában pedig Coldplay és BTS után Elvis Presley és a GXL közöse forog, ez nem más, mint a Littlest Conversation. Jó rádiózás!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

van az a szomszéd, aki néha túl hangosan fúr, és van az a szomszéd, aki 15 évig tartó háborút vív fűnyíróval. No, nem arra kell gondolni, hogy ez itt van, bár lehet, hogy itt is megvalósul Magyarországon, de ez bizony egy dél-angliai faluban van, ahol egészen elképesztő szomszédviszály jutott a bíróság elé. A 68 éves nyugdíjas nő ellen már korábban is távoltartási végzést adtak ki, mert folyamatosan zaklatta a mellette élő házaspárt. A konfliktus pedig odáig fajult, hogy a nő egyszer még a szomszéd kertjével lévő virágot is megrongálta. A legújabb ügy szerint pedig tavaly nyáron a házaspár éppen egy kellemes kerti vacsorát tartott a barátaival, tapaszokkal és porozgatással, amikor a szomszéd egyszer csak beindította a fűnyírót, és járva hagyta, csak hogy idegesítse őket. A vendégek állítólag már ismerték a helyzetet, így amikor felbögött a gép, a házigazda csak annyit mondott, mindjárt vége lesz. Hát nem lett vége, a rendőrséget is kihívták, mert a nő ezzel megszeghette a korábbi távoltartási végzést. A történet azért is különösen abszurd, mert ez a bizonyos dél-angliai falu kétszer is elnyerte az Anglia legjobban karbantartott faluja címet. Hát úgy tűnik, hogy ott nem csak a kertek rendezettek, hanem a szomszédháborúk is egészen magas szintre vannak emelve. A nő akár egy év börtönt is kaphat, de az ítélet későbbre várható. Úgyhogy csak óvatosan a hangoskodással.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen édes programokkal készül a hétvégére a Körmendi Kulturális Központ. Május 29-én pénteken indul az Édes Napok háromnapos program sorozat, ahol a tradíció és az innováció különleges módon fonódik össze. A nyitó napon délelőtt a Mozi ad otthont egy izgalmas ismeretterjesztő előadásnak, amely a kora újkori magyar főúri udvarok étkezési szokásait mutatja be. Délután 14 órától pedig az Édes Élet régen és most alkotó pályázat online eredmény hirdetését követhetik figyelemmel az érdeklődők a Körmendi Kulturális Központ Facebook oldalán. Szombaton, május 30-án a Batthyány Kastély díszterme kerül a középpontba, méghozzá igazán édes programokkal. Délután 1 órától a gyerekek marcipán műhely foglalkozáson vehetnek részt Horváth Tamás mestercukrász vezetésével, ahol elkészülhet a különleges pelikán marcipán is. A csokoládé szerelmesei sem maradnak élmények nélkül, 14:30-tól és délután 5 órától Gombóc Artúrt követve a csokoládék világába nyerhetünk betekintést. Az édes napok tehát nem csak finom, hanem élményekben gazdag hétvégét is ígérnek, de a programok folytatódnak vasárnap is. Itt délután 15 órától a Várkert ad otthont egy játékos programnak, ahol bizony keresgélni is kell majd a résztvevőknek, de ugyancsak vasárnap egy élményfestésre is várják az érdeklődőket a Batthyány Kastély dísztermében, így a kreatív kikapcsolódás sem maradhat el. Nagyon izgalmasnak és különlegesnek ígérkezik ez a hétvége, tehát az édes napok, de van még valami, amit semmiképpen sem érdemes kihagyni. Belváros népszerű cukrászdájában erre az alkalomra alkották meg a pelikán szeletet. A különleges sütemény neve egyébként a Batthyány címer pelikánjára utal, az alapötlet pedig egyenesen a főúri naplóból került elő. A körmendi cukrászok ezt az egykori receptvilágot formálták tovább, finomították, és így született meg egy valódi helyi különlegesség. Tehát, hogyha valaki szeretné szó szerint is megkóstolni Körmend történelmét, akkor az édes napok alatt a pelikán szelet biztosan kötelező állomás lesz. Én kellemes kikapcsolódást kívánok a háromnapos program sorozathoz mindenkinek, és természetesen jó szórakozást!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Mr. Bad Weasel, és az It's Not Right szólt a 99.8-on, és természetesen még bőségesen van program ajánló ajánlat a tarsolyomban. A következő órában mindezt folytatni fogom, hiszen nem csak édesnapok lesznek, hanem gyereknap is lesz ezen a hétvégén. Erről is szó lesz a következő órában. 4-kor pedig Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat. Ne menjenek messzire a készülékektől, jövök vissza a hírek után.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat?

alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Széke János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez egy gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Széke János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szent beszédében Dr. Széke János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szentmisén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszázott tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodáskorú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszeres mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt,

0: de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangolva.

Az utolsó óráját indítottam útnak a délutánunknak, itt a 99.8-on továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis programajánlattal, na meg persze, sok-sok jó zenével. Geszti Péter és Péter Fibori legfrissebbje a Csak te meg én forgott az elmúlt percekben, Avril Lavigne-nál pedig megyünk tovább. Girlfriend, ez a jó kis dal pörget bennünket bele az utolsó órába.

0: Turn FM. Programajánló.
1: Kind of Magic. Ez a siker szólt a Queen-től az elmúlt percekben itt a 99-80, és ahogy az előző órában is említettem, bizony nem csak édes napok lesznek az előttünk álló hétvégén, hanem természetesen május 31-e a gyerkőcökről is szól. Május utolsó vasárnapja ugye gyermeknap, és természetesen Körmendváros önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ is készül nekik különféle izgalmas programokkal. Délután 2 órától este 7 óráig a Batthyány kastély oldalkertje például igazi űrlabirintussá, űrjátszótérré alakul át, úgyhogy itt lehet kalandozni majd a jövőbe. Lesz mindenféle ugráló vár, úgyhogy a szülőknek csak ajánlani tudom, hogyha gyerkőcöket tutira leszeretnék fárasztani, akkor ide kell menni. A Batthyány kastély udvarán pedig 3 órától 5 óráig kézműveskedés lesz, de lesznek tűzoltók, rendőrök, retro rendőrautó is lesz, sőt rendőrkutyás bemutató is, valamint itt lesz Kádár Ferkó fotószínháza is délután 2 és este 7 óra közt, tehát lehet fotózkodni is. A várkertbe pedig, ahogy már az előző órában is említettem, igazi kincskeresés lesz a várkertben 3 órától, a színház teremben pedig gyerektárcverseny lesz, tehát érdemes lesz ellátogatni a Körmendi Gyereknapra, május 31-én vasárnap a Batthyány kastély udvarára.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád.

Gwen Stefani és a Used to Love You szólt a 99.8. Hamarosan Fifth Harmony és Freddie Wap érkezik az All My Head című közösségével. Itt lesz velünk Jason Derulo is, de előttük a 4-es Street Szabad a Csók című 2024-es dalát hallgatjuk meg. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Remélem senki nem rakta még el a naptárat, hiszen erre a hétvégére már rengeteg programot hoztam ebben a délutánban, de még egyet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, ez pedig nem más, mint a Béri Balog Ádám tánc együttes hagyományos májusfa kitáncolása immáron 55. alkalommal a Batthyányi Örökség Központ kastély udvarán. Május 30-án szombaton kerül megrendezésre ez a remek program, de ennek keretében a 24. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak is otthont ad a Várkastély Színház terme délelőtt 10:30-tól. Májusfa kitáncolás keretein belül pedig a szabadtéri színpadon 5 órától a hagyományos néptáncgálára kerül majd sor, ezt követi este 6 órakor a Ritmus a Zenekar szabadtéri koncertje, majd pedig este 7:30-tól igazi táncházba várják a jelenlévőket, az érdeklődőket, a néptánc kedvelőket. Az 55. májusfa kitáncolás keretein belül különféle kísérő programok is lesznek, így például, ahogy beszámoltam róla, az élő népművészet elnevezésű kiállítás nyílik majd meg 4 órakor a Szállat Arena galériában, de emellett jelen lesz a Mondmóka játszóudvar, de kézműveskedhetnek is a gyerekek. Szóval érdemes lesz ellátogatni május 30-án a Batthyány kastély udvarára, hiszen idén immáron 55. alkalommal táncolja ki a májusfát a körmendi Béri Balog Ádám táncegyüttes és vendégeik.

0: Elérkeztünk a mai délutánunknak a végéhez, mindjárt 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak átadom a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infókat, majd pedig szólnak továbbra is a jó zenék. Érdemes velünk maradni itt a 99.8-on, nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, tegyenek így holnap is, ugyanígy jövök, és itt leszek önökkel az éterben 1 és 5 óra közt, tartsanak akkor is velem. További szép estét kívánok, jó pihenést, és persze jó rádiózást a Körmend FM-el. Tóth Cilit hallották, holnap találkozunk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat

0: miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zalaszentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünköst hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó Imre Technikum Markár csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megmérettetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezettudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs, a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mon Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott és magabiztos

0: teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

majd koszorúzást tartanak a hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök Napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervezett gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn háromfős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szentbeszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyéspüspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szentmisén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszerzett tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodás korú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a Körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszer mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja, a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap

0: Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak nemzetközi szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem

0: hazai turmix, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Leázik a smink, beázik az óra, szabad vagy, ha megfeled

hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek

0: fáj, remegni a félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Hazai Turmix.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi településen. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a körmendi rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zala-Szent Iván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünkösd hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be. A figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értéke

0: versenyben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezet tudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín két komédiájának premierjét tartották ki a Híd a Kustyánban. Két komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a Kehíd a Kustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs, a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mon Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség. A produkció különleges hangulatát az autentikus helyszín adta. A játék egy pajtában zajlott, ahol a nézők szalmabálákon ülve követték az előadásokat, majd maradtak beszélgetni, fényképezkedni a fellépőkkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott, és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Curtains are closed now.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez egy gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezető

0: cserébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is, a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szent Misén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszerzett tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodás korú gyerekek ismerkedhettek meg játékos formában a kosárlabdázás alapjaival. Közölte közösségi oldalán a körmendi Törpördögök Sportegyesület. A rendezvényre sok család látogatott el, a gyerekek pedig különböző ügyességi és labdás feladatokon keresztül próbálhatták ki a sportág alapjait. Az esemény célja az volt, hogy már a legkisebbek körében is népszerűsítsék a rendszer mozgást és a kosárlabdát. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások mediánbérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások mediánbérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak Nemzetközi Szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8
3: Körmend FM.
2: Körmend FM.
3: Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi települése. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zalaszentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünkösd hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házalók célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó Imre Technikum Markár csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megméretetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezet tudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vint

0: érkeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott, és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából. Drogprevenciós vetélkedőt szerveznek. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést tartanak a Hősök napja alkalmából vasárnap Körmenden a Hősök terén. A megemlékezésen műsort adnak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai, majd koszorúzást tartanak a Hősök tiszteletére. Közreműködik a Városi Fúvós Zenekar, a Városi Vegyeszkar, valamint a Batthyány Lovas Bandérium. A Hősök napját Magyarországon minden év májusának utolsó vasárnapján tartják, amikor az elesett magyar katonákra és hősökre emlékeznek országszerte. Drogprevenciós vetélkedőt szervez egy gyermekotthonokban élő fiatalok számára a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság, közölt a rendőrség közösségi oldalán. A program célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint erősítse a fiatalok megelőzéssel kapcsolatos ismereteit. A vetélkedőn három fős csapatok mérték össze tudásukat különböző interaktív feladatokon keresztül. A résztvevők keresztrejtvényeket fejtettek, szerencsekereket forgattak, puzzle feladatokat oldottak meg, valamint számos további kreatív és ismeretterjesztő kihívásban vehettek részt. A program zárásaként a rendőrség négylábú munkatársa, lupa és vezetője tartott bemutatót a gyerekeknek. Dr. Székely János volt a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A nemzetek közötti összefogásra, a keresztény hitben való megerősödésre és a jövő közös építésére buzdított szentbeszédében Dr. Székely János a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokaként. A szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élők sorsa összekapcsolódik, ezért nem egymás ellenében, hanem egymást segítve lehet jövőt építeni. Arra hívta a híveket, hogy kapaszkodjanak a Krisztus kezébe és reménnyel forduljanak a jövő felé. Külön szólt a családokhoz és a fiatalokhoz is a hit, a szeretet és az élet tiszteletének továbbadására kérve őket. A Szentmisén több százezer zarándok vett részt. Rendhagyó történelem órán vettek részt a körmendi diákok Kőszegen. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program keretében látogatott el Kőszegre az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola 8. évfolyama, ahol a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a város történelmi örökségével. A program célja, hogy a tanulók személyesen keressék fel Magyarország jelentős történelmi emlékhelyeit, és élményszerű módon mélyítsék el történelmi ismereteiket. A körmendi diákok a Jurisics várban rendhagyó történelem órán vettek részt, interaktív, nyomozós, felfedezős játék során járhatták be a várat, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A program végén kvíz segítségével adhattak számot megszerzett tudásukról. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a második Ovi Kosár elnevezésű sportprogramot Körmenden, ahol óvodáskorú gyerekek ismerkedhettek meg játékos

0: A Fejlesztési Portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások mediánbérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások mediánbérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk.
1: Sporthírek.
0: Újabb nézőrekordra készülnek a jövő évi jégkorong világbajnokság német szervezői. Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgó csapat stadionjában tartanák, és megdöntenék a 2010-es VB-n felállított VB csúcsot. Akkor 77.803-an nézték a helyszínen a Németország Egyesült Államok összecsapást. A rendezők már csak Nemzetközi Szövetség engedélyére várnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk. De nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. Én tényleg azt kell, ez egyik téma egyébként én hoztam is már. Mondd, Laci.
4: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizonyság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is.
3: Nem? Hogy tegyenek bizonyságot?
4: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttek, akkor ne a bálványistenekre.
5: Na, ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
3: Vagy döntést hozni.
5: Döntést hozni.
3: Én el tudom képzelni.
5: Most az üzleti ügyekre például.
3: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
5: Igen, nem? Feltételezhetően hárman voltak, jó.
3: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem, mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
5: ezek
3: a zsebünk pénzzel.
5: Laci.
3: A pénz, micsoda bálvány?
4: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
5: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
4: Igen, csak. csak sokan.
3: Csak olyanokat.
5: Hát, Szabolcs, hát Jézus, te is tudsz, Jézus is. Aki ezért imádkozik, hogy minél több pénze legyen, autó, jacht.
3: Mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg.

0: nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat a Jóistennek.
1: Ott ugyanebbe, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előtte mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint magunk.
0: És
1: ezért
0: ráadásul
1: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
0: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad, tulajdonképpen sok mindent megad a Jóisten, aztán mit
2: most
0: kezdünk vele?
2: Eszembe jutott valami, mégpedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
0: Ez olyan,
2: te hallottál erről?
0: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
2: De nem mindegy, hogy hogyan.
0: Mármint hogyan?
2: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, hát vagy azt a segítséget, hogyan kapod meg.
0: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
2: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzá kapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
0: Kötelességünk. Hiszen mi is hallottunk róla. Így lehet hitünk.
2: Jól de hát ez így azért nagyon össze van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
0: Hát nem tudom, hogy hány helyen mondja.
2: Vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább?
0: A felszólít. Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
1: Igen, igen. És csak a Biblián keresztül mostanában. Mert miért mondaná el Isten több milliárdszor ugyanazt embereknek? Rögzítette, itt van, tessék, látják, miért kell neki?
0: Ja, hogy azon keresztül. Tehát így azon van. Keresztül is lehet hithez jutni. Arra gondolsz, hogyha valakinek senki így nem beszél a hitről, de talál egy Bibliát mondjuk az utcán, ha felveszi, na hát mi ez? Biblia, és elkezdi olvasni, az elég ahhoz, hogy hitre jusson?
1: Így van.
0: Nagyszerű. Igen. Akkor nem szóltam.

0: Laci, kötelességünk szerinted tovább adni azt, hogy mi tudunk a Jóistenről, és azt, hogy mi minden jóban van részünk azáltal, hogy tudunk a Jóistenről? Tehát a hitünkről kötelességünk beszélni szerinted?
1: Így van. A hitet kell mondani, így van, a hitünket kell mondani. Bár én a zsidó testvérekkel beszélgettem, az egyik rabbi mondta, hogy nem. Nekik nem a hit a legfontosabb, hanem a tudás. Ők nem hinni akarják, hanem tudni, hogy mi az. Én meg azt mondom, hogy nem, hát mi nem tudhatunk mindent, viszont lehet, gondolkodni még azon is lehet, nem, hogy milyen lehetne. És Isten azt ígérte, illetve Jézus is, hogy szívünkbe helyezi a gondolatokat, hogyha akarjuk, akkor minden dologra megjelennek nekünk gondolataink az agyunkba, és azt mind ellenőrizni tudjuk a Bibliában, az írásban, hogy igen, jól gondolom, mert itt van.
0: Egyébként a gyakorlatban te hogy szoktad ellenőrizni, hogyha mondjuk kételj támad benned valamelyik gondolatot kapcsán, akkor hogy egyszerűen a témára elkezdesz keresgélni?
1: Persze, pontosan. És így mindig most ugyan olyan a világ, érdekes, hogy annyiszor lefordították a héber nyelvből a Bibliát, de én azt javasoltam mindenkinek, hogy na jó, hát ezen ne vitatkozzunk sose, hogy melyik fordítása jó. Ha valakinek több van, akkor nézze meg mindegyiket, és rá fog jönni. Mert Isten azt ígérte, hogy a szívünkbe helyezi a dolgokat, az ő igéjét, és ezért én mindig ugyanezt csinálom, ahogy mondod, igen. Beírom a keresőbe egy szót, hogy hányszor jelenik meg. Utána, ha akarjuk, ellenőrizhetjük a többi fordítást, hogy esetleg másképp fogalmazzák meg, de nem, ezekkel szerintem nincs probléma sosem, de mindig meg tudjuk találni azt, amire szükségünk van, ebben én biztos vagyok.
0: Jó, na akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, ha csak nem egy gondolat, András.
2: Nem zártuk le ezt a témát.
0: Ja, akkor benned nyitva maradt.
2: Igen,
0: a hit hallásból van.
2: Az rendben van, hogy hallásból
0: van. Kell-e továbbadnom, kötelesek vagyunk-e továbbadni azt, hogy tudunk a Bibliáról, a hitünkről, kötelesek vagyunk-e beszélni?
1: Hát figyelj, ezt már mondtam, meg azt hiszem már tőletek is kérdeztem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor miért nem szaladt el Pilátushoz, hogy megmutassa, hogy na látod, én amit mondtam, hogy feltámadok, itt vagyok, feltámadtam, tessék. Nem, viszont onnantól kezdve ő kérte, hogy tanítványoknak kellett bizonyítani és hirdetni, hogy igen, Jézus feltámadt és a mennybe ment. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek ezt kell csinálni, mert úgy beszélt Jézus, hogy igen, akkor veletek leszek mindenkor majd, de csak azokkal, akik ezt csinálják. Akik ezt nem csinálják, azokkal miért lenne együtt Jézus mindenkor?
2: Tehát akkor ezt akik most Pilátusra terjesztik. Gondolsz,
0: nem,
2: és akkor a
0: terjesztik.
1: Nem.
0: Akik terjesztik a
2: hát igen, tehát hogy azokkal az nem lesz, és tehát utána, nem lesz vele igen. Pilátussal, de a tanítványokkal ott lesz vele.
0: Mindig.
2: Vele.
0: Így van. Akik így terjesztik.
1: Van. Így van. Igen.
0: Tehát azt mondod, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a tanítványoknak. Egyébként, sőt, erre is van ige is.
1: Ha tanítványok akarunk lenni, igen. De ha nem akarunk, akkor meg miért?
2: Na, tehát akkor megint egy...
1: Miért foglalkozzon velünk Jézus, nem?
0: Hát... Akarsz tanítvány lenni, András? És Szabolcs, én
2: hát
0: szeretnék.
2: Tanítványok vagyunk.
0: Sőt, igen.
2: Azért is beszélünk most erről.
0: Tehát akkor, ha akarunk tanítványok lenni, már pedig akarunk...
2: Akkor adjuk tovább szóban. Hát mit most mi ezt tesszük, hogy szóban
1: sőt,
2: adjuk
1: sőt,
2: tovább.
1: Hát utána, bocsánat, tehát ezt mondta tanítványoknak. De utána jött egy második lépés, Saul, Pál. Aki majd később magát átnevezte Pálnak, hogy ne, mert a Sault nagyon utálták, azt mondták, ez a leggonoszabb ember a Sault. Akkor ezt a szót kitörölte Pál, de őt is megszólította Jézus, ő elfogadta, megtért, de azt üzenik neki, hogy a kiválasztott ember vagy azért, hogy hirdesd az evangéliumot az egész világ, vagyis lépjél ki Izraelből, és hogy az egész világot akkor próbáljuk meg megszólítani, hogy mindenki tudjon arról, hogy van Isten és van Jézus. De azt is mondta neki Isten, hogy megmutatom neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért. Mert hát tudjátok, hogy valóban akik Jézus mellett kiálltak Izraelben, azokat mind szinte megölték, üldözték minden. Tehát, hogy szenvedni fogsz az én nevemért, és mégis bevállalta. Akkor mindenki gondolja át, hogy ő bevállalja-e, vagy ha azt mondják neki, hogy majd szenvedni, jaj, nem, én nem akarok szenvedni, akkor visszalépek, kész, és csak magammal foglalkozom, nem?
0: És mi bevállaljuk?
2: Hát bevállaltuk már, hát persze, ezzel a műsorral is bevállaltuk.
0: Szorult helyzetben bevállaljuk, tehát ahol például van biztos most is olyan hely, ahol igen keményen bánnak azzal, aki megvallja. És hogyha olyan helyen élünk mi, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor mit mond a szánk? Letagadjuk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, mi nem is ismerjük, jaj, nem, mi nem vele voltunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen,
2: egyáltalán felvállaljuk minden helyzetben, ez itt a kérdés.
0: Ma már egyébként én igen, azt gondolom, régebben nem vállaltam fel, szerintem minden helyen, minden helyzetben, de ma már igen. Te?
2: Húha.
0: Zene alatt végig gondolod?
2: Igen.
0: Egy perc gondolkodási idő. Jó, rövid lesz a zene, mindjárt visszajövünk. Addig tűnődj rajta, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Visszajöttünk. András, jöhet a kérdés megint hozzád, hogy minden igen, helyzetben igen. Vállalod, megvallod, és kiállsz? Magamnak is feltehetem.
2: Természetesen egyszer. Igen, kiállok, és megvallom, és ez...
1: Valami miatt gondolkoztál egy kicsit rajta, hogy lehet...
2: Még most is próbálom megfogalmazni, hogy ez...
1: Jézus mellett nem fejeztem be a kérdést, hogy Jézus mellett kiállsz-e és vállalod?
2: Igen. Az a kérdés, hogyha már kérdéssel válaszolhatok, hogy vajon ez szituáció függő, mert hogyha már azt mondanám, hogy szituáció akkor függő, akkor meg természetesen igen. Azt mondanám, hogy nem, de egy olyan közegben, ahol mondjuk te fenyegetve érzed magad.
1: Az életemre nézve, hogy mondjuk
2: igen, akkor kiállsz mellette? Mert ez, ugye onnan indultunk.
1: Hát az már egy jó nehéz kérdés, igen, mert
2: onnan
1: ott
2: indultunk.
1: Lehet, igen. Az egy nehéz kérdés.
2: A tanítványai kiálltak mellette mindig, még akkor is, hogyha hát, fenyegetve érezték magukat.
1: Nem mindig. Volt persze, aki nem. Igen, és így tudott beteljesedni az írás, ezt már emlegettük, de hogy mi hogy vagyunk ezzel, emberi módon vagyunk szerintem mi is ezzel, hogy lehet, hogyha megijedsz, hogy most azonnal vége az életednek, ha kimondod a nevét, akkor lehet, hogy nem meri az ember kimondani, de lehet, hogy pont azért akkor is. Amúgykor azért, mikor erről beszéltünk, én azt el tudtam képzelni, hogy az ember akkor is kimeri mondani, és csukott szemmel is szinte tudja hinni azt, hogy valami történik, és mégiscsak életben marad. Tudnám hinni, most ebben a pillanatban tudnám hinni, de meg is tesszük vajon?
2: Most az a kérdés, hogy kerülünk egyáltalán olyan helyzetbe, feltételezhetően nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt kínos lenne ezt kimondani, mert nincsen olyan, körülöttünk nincsenek olyan emberek, akik előtt ezt
1: nem
2: így...
1: is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a jó Istent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
2: részéről,
1: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végigszaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani. Hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Mi több, emlegetni szokta a jó Istent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon
2: tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
1: vannak hívő emberek.
2: Ahol vannak hívő emberek,
1: tudom, és... Tudom meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
2: Tényleg. És a felszólalásokkor, igen? Amikor ugye bemutatják a saját dolgokat. Vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
1: Van, aki ezeket igen, azt képzeld el, igen, van, aki a jó Istent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
2: és te emlegetted?
1: Nem tudom. Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
2: Köszönésedben.
1: Igen.

0: ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát
0: szerintem igen.
1: Nem. Hát nem, hát hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet, saját magamat szídni. Mondtad, hogy
0: igen,
2: te
0: is
2: valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam, szerintem a módkor is most analizáljunk engem, hogy hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen
0: kivel
2: helyzet...
0: álltok szemben.
2: Milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szidja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett volna, hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szidhatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog. Szidni nem helyes.
2: De mi az, amikor szíd? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
2: szerintem
0: annak hittem.
2: Sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, de a lefekvés előtt, hogy most
0: még,
2: ezt jól tettem-e,
0: rosszakat mondok
2: vagy...
0: magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy itt saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
2: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás?
0: Nem is szinte, mert tényleg ezt és
2: de
0: meg
2: azt,
0: is kérdezte.
2: Azt mondta, hogy szinte.
0: Ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad, és igen, nem akart vele megbántani, mondta. Hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom. És most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás valóban. Ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
2: Túlságosan őszinte vagy? Vagy próbálod...
1: Egyáltalán egyébként is, hogy ne magunkkal foglalkozzunk a legtöbbet.
0: Önimádó. Most meg ezért szidom magam. Ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőle.
2: De ezek nem azok. Most de nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
1: De én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy, hogy vagy. Mint így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Hát mert hogy Isten is ezt válaszolta Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez, nem? Nem
0: szabad,
1: hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem?
1: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, hogy na akkor majd erről beszélje mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. De nem elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
1: Hát itt
2: de ez az elmének a játéka, azt hogy hát ilyennel foglalkozunk, játéka, hogy most még nevet
1: nem, hát egyszer
2: magunknak. Miért? Mert játékba, szebbnek, jobbnak, játékba, érdekesebbnek szeretnénk tűnni?
1: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba. hogy ott jóvá hagyják. Mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Hát jó móka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. Nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
2: Érdekes, hogy a Janovics is Csével volt írva, és a Nagy Tatán változtatta meg
0: T-S, hogy elegánsabb legyen.
2: Azt aztán nem tudhatom, mivel hogy nem beszéltünk erről. Nem,
0: de találkoztál vele?
2: Igen, amikor még 3 éves voltam. Oh.
0: És azóta
2: csak
0: mindenki TS-es.
2: És azóta vagyunk TS-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
2: Hívnak, ahogy hívnak.
1: Hát én ugyanígy sosem.
0: Nem változtattad?
1: Foglalkoztat, illetve hát...
0: Erdélyi.
1: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor én, ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás-e, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkorom az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez ugyanezt is jelenti, nem? Ha szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam. Nem.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, nem, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz, hogy melyik oldalról nézzük.
0: Ha megkérek majd valakit, hogy szidjam.
1: Öndicséret, vagy az ön teljesen, de hát nem is hallottam.
2: Ne én ítélkezzek magamról se, másokra se. Másokról sem.
0: Na ez lesz akkor így a következő van témánk egyébként.
1: Na, hogy?
0: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni. Magunkban.
1: De nem csak másokat.
2: Hát meg magunkat. Saját magamat sem.
1: Saját magad.
0: Na jó, hát akkor hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk ítélkezés kapcsán. Tegyük meg. Igen, ez igen. A Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt jövünk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet. Mint az ítélet, hát, hanem amikor még megelőlegezed hát, valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy na, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt észrevettem saját magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy teltepöl, akkor azt észreveszem például.
0: És az neked jó vagy nem jó? Tehát tetszik vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem. És már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed. Tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez... De érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. De egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogyha valakinek például a bőrszíne egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítéletmentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma. Na. Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni. Igen? Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk. Oldjuk és a világ viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott.
0: Még
1: vagyis
0: pedig?
1: Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, de és onnantól kezdve a világban mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
0: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó, vagy nem jó, bibliai alapon.
1: De a véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt
0: kellene
1: illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag már, egyiket sem.
1: Lehet véleményem valaki, de azt ne. Ne, hát a jót, igen, de...
0: Hát amit szeretettel, mert, mondj
1: meg. De az sem biztos, hogy igaz. Tudod, igen. Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, jótékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vagyunk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Hát nem, nem.
1: Nem csíped el magad?
2: Sajnálom,
1: vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: az ítélkezés, azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert még mindig én is félnék attól, hogy,
3: hogy megítélnek.
2: Így, nem?
1: Aha, hogy
2: kezdettől
1: mások.
2: Kezdettől fogva próbáltunk, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már akkor is
1: tényleg
2: szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jó, jogász.
1: De hát az pont
2: de
1: ez a
2: az igazság,
1: véglet.
2: Igen. És ezért
3: hát meg a jogászoknál hát az igazság az nagyon távol van.
2: És de figyelj, hát jogászok hát megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem.
1: Nem, azt mondtad?
2: Nem, hát például vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg.
1: Hát meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: hát ráadásul
2: és rögtön elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, de tényleg.
3: Sok. Ő, és sokszor ő, az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőle meg kell rögtön kérdezzem,
1: na
2: hogy
1: jó,
2: igaz,
1: hát
2: jó mondanak róla. És hát, mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, vagy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó, jó,
2: hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe,
1: hát
2: és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na hát ez azért sokra megyek én vele, hogyha én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavarcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: mércéket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt mondjuk talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is könnyen lehet, hogy már eleve úgy megyünk oda, hogy most ő úgy lesz ott, ahogyan az első 1000 alkalommal is volt. Pedig,
2: az aranyszabály, nem? Nem arról akarsz beszélni?
1: De biztosan, csak még nem tudok róla. Na?
2: Hát dehogy nem, az, dehogy hogy nem. Mindenki azt csinálja a másikkal, amit szeretne, ha vele is csinálná.
1: Ezt akartam
2: azt
1: mondani?
2: Azt akarom, hogy engem ítéljen meg mindenki. Jó, hát akkor én is megítélek mindenkit. Ezért ez egy ilyen aranyszabály, egyébként, hogy ne csináljuk azt. Illetve...
1: Engem nem zavar, ha megítél.
2: Illetve, amit mondtál az előbb.
1: Nem.
0: Igen.
2: Na. Szerintem erre is figyeljen mindenki, hogy mindig várjon, mert egy idő után lehet, hogy teljesen...
0: Más lesz a vélemény.
2: A bíróság is, figyelj, sohasem tudod elintézni, hogy beadod a bíróságra a vádat, és egy nap alatt hozzanak ítéletet. Nem. Hosszú ideig csinálják, mindig várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
2: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
0: Na, ez egy szép gondolat törekvés. És törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hát akkor ítélkezésről most ennyit, mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
2: A jót tartsátok meg,
1: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és
1: hát
2: mi a rossz?
1: Ellenőrizzük
2: a Biblia alapján.
1: Mit szólsz hozzá, Laci?
3: Hát igen, igen. Én most láttam megint egy filmbe, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy ne, ez így, miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, igen. Hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert az, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
1: És ez milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással. Neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam, én adásban, te pedig válaszoltál rá, és amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam, de akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
2: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan. És nem voltál indulattal.
1: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
2: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
1: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától meg
2: másféle úton egyébként. Megközelítve.
1: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
2: Ennyit az ítélkezésről.
1: Jó, pár pillanat.
2: Tovább.
1: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére. És külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva, sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, ami viszont mind a kettőben Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen érdekes?
1: Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt, az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, tudjuk, ezt talán a Biblia is írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, előtte, igen, nem? Mert azt amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus
2: Józsefnek
0: volt
2: el kellett ezt ismernie, igen. Hogy ő Mária nem paráználkodott, igen. Hanem el kellett hinnie, igen. És elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen, igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol
2: és
0: lehetnek,
2: mit csinálhatnak. És nem is a testvéreket kérdezzétek meg.
0: De biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Ha ismeri valakit, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt valakik tudják, sőt valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a leszármazott. A,
0: igen. Leszármazottai.
1: De hát akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen, igen, igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk, ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de a 7. fejezetben meg azt írja, hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam, hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatjuk.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hűha, nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt, hát, és így tovább.
0: De lehet, hogy 100 éves koromig fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá, na, az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és még
0: mindig csinálja.
2: És még mindig csinálja. Jó, minden tehát ez a hiába valóság. Ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem
2: amit Istenem, mi határozunk
1: hiszen
2: meg.
1: Ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet. Ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk.
2: Hiába
1: mindig,
2: valóak vagyunk.
1: Viszont hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges. Hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság, hogy nem az a lényeg. Én ezt most magamnak így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a Jóisten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben ez is ez a tanulságom.
2: És mikor sugall?
0: Hogy érted, hogy mikor sugall?
2: Amikor
0: figyelek rá.
2: Na, így van. Tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az
0: hát
2: adást.
0: Azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Aha. Igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugall. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem. Jó. Most csak így szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasi településen. Dobogós helyet és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartás miatt módosul a vasúti közlekedés a Szombathely-Zala-Szentiván vonalon. A tájékoztatás szerint a munkálatok ideje alatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Bizonyos járatok esetében eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekedő gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik az utasok eljutását. A vasúttársaság azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedési rendjéről. Házaló árusnak tűnő trükkös csalók jelentek meg több vasvármegyei településen a pünkösdi ünnepek alatt. Erre hívták fel a figyelmet helyi lakosok, települési vezetők közösségi oldalakon. Többen arról számoltak be, hogy pünkösd hétfőn idegen árusok járták a falvakat, paplanokat és ágyneműket kínálva próbáltak bejutni az ingatlanokba. A posztolók szerint az árusítást hivatalosan nem jelentették be, a figyelmeztetés szerint pedig az ilyen házaluk célja sok esetben nem az értékesítés, hanem a lakások feltérképezése, illetve az értéktárgyak eltulajdonítása lehet. A lakosságot arra kérik, hogy ne engedjék be az idegeneket otthonaikba, és az ajtóban ne vásároljanak kétes eredetű, gyakran túlározott termékeket. Több dobogós helyezést és külön díjat szerzett a Körmendi Rázsó Imre Technikum Markár csapata egy országos gokárt versenyen, közölte az oktatási intézmény. A megméretetésen 9 technikum csapata vett részt, a Markár a leggyorsabb kör kategóriában, a leggyorsabb 3 kör összesített eredményben, valamint a gyorsulási versenyben egyaránt a második helyen végzett, így mindhárom kategóriában ezüstérmet és kupát szereztek. A technikum csapata emellett elnyerte a legfenntarthatóbb építésért járó külön díjat is, amelyet a jármű kialakításának környezet tudatos megoldásaiért ítéltek oda. A Vasvári Játékszín 2 komédiájának premierjét tartották ki a Hidakustyánban. 2 komédia premierjét mutatta be a napokban a Vasvári Játékszín a kehidakustyáni Mariska udvarban, ahol a társulat évek óta rendszeresen fellép. Hans Sachs, a kerítőnő és a Ha meghal a férj című örök emberi témákat feldolgozó komédiáit vinték színre Mann Lajos fordításában. Az előadásokat Rezső Gergye rendezésében láthatta a közönség.

0: Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. 80 éves az olasz köztársaság, az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet szerzett a magyar csapat a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spiec Anna összeállítású együttes az utolsó pástra lépésük alkalmával a lengyelekkel vívott, és magabiztos teljesítményt nyújtva 45-36-ra győztek, így a harmadik helyen végeztek. A perui világkupán 24 csapat indult.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula. Délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: meg én.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzi a játszótereket a Vasvár megyei kormányhivatal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között játszhassanak. A hatóság vizsgálatai nem csak a közterületi, hanem a bölcsödei, óvodai és az iskolai játszóterekre, továbbá az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre, például szállodák és éttermek játszótereire, illetve játszóházaira is kiterjednek. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak az előírt nyilvántartások, a korábbi javításokat igazoló dokumentumok és a tájékoztató táblák meglétére. Édesnapok címmel rendeznek gasztronómiai és kulturális programsorozatot Körmenden, amelynek középpontjában a Batthyány család desszertjeinek újragondolása és az édességek története áll. Pogács Mónika információi következnek.
3: A tradinnováció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újragondolva mottóval meghirdetett esemény több helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. A program pénteken a Sinkovics Imre Filmszínház nagytermében kezdődik, ahol étkezési szokások a Magyar Főúri udvarokban a korai újkorban címmel tartanak ismeretterjesztő előadást Benda Borbála közreműködésével. Ugyancsak pénteken hirdetik ki az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázat eredményét, amelyet online közvetítenek a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. Szombaton a Batthyány kastély dísztermében gyermekeknek szóló marcipán műhely foglalkozást rendeznek. Angyalok kenyere így készült a Pelikkán marcipán címmel, amelyet Horváth Tamás mestercukrász vezet. A nap folyamán a Kakaóbabtól a Csokoládéig címmel előadás és csokoládékóstoló is várja az érdeklődőket, ahol 24 különböző tételt mutatnak be. Előregisztráció az ezeken való részvételhez szükséges. Vasárnap a Várkertben édességláda projektre várják az érdeklődőket a kertben. A program a Batthyány kastély dísztermében élményfestéssel zárul, a Nagy Kunst Fes Édeset című programot Molnár Eszter vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint több program ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
2: Pelikán szelet kóstolására várják az érdeklődőket a Körmendi Édesnapok rendezvény sorozaton május 29 és 31 között. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyány főúri család naplóinak kutatása inspirált. A különleges sütemény elkészítésében együttműködő partnerként vett részt a Körmendi Mini Cukrászda. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a Batthyány család gasztronómiai örökségét, valamint annak mai újraértelmezési lehetőségeit. Orbán napi hegyi vigadalmat tartanak Oszkóban vasárnap, változatos programokkal várják a családokat, és a főzőverseny, borverseny díjátadóját is megtartják. Tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: A

0: este.
1: 55. alkalommal rendezik meg a májusfa kitáncolást Körmenden. A Batthyány Örökségközpont ad otthont szombaton az 55. májusfa kitáncolás rendezvényének és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon. Este a Ritmus a zenekarat koncertet a Vár udvaron, majd a programot Táncház zárja. A rendezvény egész napos kísérő programokkal várja az érdeklődőket. 4. alkalommal rendezik meg az Örömkaszállás Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton. A hagyományőrző programkora reggel pálinka kóstolóval kezdődik, amit közös kézi kaszálás követ. A rendezvényen dr. Színetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével a kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. Délelőtt színagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. Az eseményt Nádast község önkormányzata támogatja. Körmendi cukrászmester is elismerésben részesült a duális képzésért, közölte a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett az év duális képzőhelye 2026 pályázaton 3 vasi képzőhely vett részt, amelyek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. Az egyéni vállalkozó kategóriában Papnit Horváth Ildikó körmendi cukrászmester díjazták a fiatal szakemberek gyakorlati képzésében végzett munkájáért. A díj célja, hogy elismeri azokat a vállalkozásokat és szakembereket, akik példamutató módon járulnak hozzá a szakmai utánpótlás biztosításához és a tanulók gyakorlati oktatásához. Élő népművészet címmel nyílik kiállítás pénteken a körmendi várkastély szeleterán a termében. A dr. Batthyány Satmár László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlata a hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A tárlaton fazekasok, nemezelők, csipkekészítők, hímzők, késesmesterek és fafaragók munkáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítás június 28-ig látogatható. Szabadtéri ringató foglalkozásra várják a családokat pénteken Körmenden, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Jó idő esetén a programot a dr. Batthyány Satmár László Múzeum északi kertjében rendezik meg, rossz idő esetén pedig a Körmendi Kulturális Központ nagy termében tartják. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék az eseménynél, valamint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyszínről a közösségi oldalon közzétett információk alapján. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormányszóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós eset szám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köböl Anita. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogató számot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MTI-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas, grandiózus épület a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos további tele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormánya a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök, a csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Az elmúlt 4 évhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza. A rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal körpályát teljesítenek majd a bringások. A magyar futamra július 11-én és 12-én kerül sor. Tulajdonosi döntés következtében a következő idénytől már nem Fizliga lesz a labdarúgó NB1 hivatalos elnevezése. A Magyar Szövetség honlapjának híradása szerint az élvonal új nevéről megkezdődtek már az egyeztetések. Az MLS és az OTP közötti megállapodás értelmében tavaly óta hívják Fizligának az NB1-et.

99.8. 99.8. Körmend rádiója. Ráhangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai információ.